Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindennel áll a szolgálatunkra a mindennapokban. Ma már egyetlen kattintással hatalmas mennyiségű információhoz juthatunk online. Mindegy, hogy hol vagyunk, akárhonnan és akármikor tájékozódhatunk a legfrissebb hírekről, és az sem jelent gondot, hogy tartsuk a kapcsolatot barátainkkal és családtagjainkkal. Mivel azonban a világ online is folyamatosan változik, nem árt mindnyájunknak, különösen a gyermekeknek és a fiataloknak tisztában lenni az internet használatával járó kockázatokkal. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a podcastunkban a biztonságos internet napja kapcsán arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az internet használat és az online lét biztonságáért.

Először nézzük meg, miről is szól a biztonságos internet napja, és miért olyan fontos. Az online biztonságért küzdők naptárában ma már központi eseménynek számít a biztonságos internet napja. A kezdeményezést az Európai Unió indította el 2004-ben, amikor legelőször cselekvési tervet készített az internet biztonságosságának növeléséhez. Azóta a világ 180 országa bekapcsolódott az online biztonságot fenyegető veszélyek tudatosításába. Minden év februárjának első keddjén az online biztonság aktuális kérdéseire irányítják a közfigyelmet, hogy felvértezzenek mindenkit, különösen a gyermekeket és a fiatalokat az internet biztonságos használatához szükséges ismeretekkel. Hogyan lehet csatlakozni a kezdeményezéshez? A világ minden táján emberek milliói fognak össze ezen a napon, hogy segítsenek mindenki számára biztonságosabbá és jobbá tenni az internetet. A résztvevő országok szervezőbizottságai és támogatói ilyenkor együtt egy jobb internetért jelmondattal helyi rendezvényeket szerveznek. 2012-ben az Európai Bizottság gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiájának részeként kiépült egy hálózat, amelyet részben az EU finanszíroz. A hálózatot úgynevezett Safer Internet központok alkotják. Ma már a legtöbb uniós országban működik ilyen központ. Ott lehet többek között a biztonságos internet napjának helyi program kínálatáról is tájékozódni. Mivel foglalkoznak a Safer Internet központok? Ezek a központok információkkal és tanácsokkal segítik a gyermekeket, a szülőket, a pedagógusokat és a gyermekgondozókat digitális kérdésekben és a gyermekek online szexuális bántalmazásának kivédéséhez. A központok egy uniós portálon keresztül egyesítik erőiket, megosztva egymással eszköztáraikat és bevált módszereiket. A Safer Internet központok általában háromféle szolgáltatást fognak össze. Egy az InSafe hálózat által irányított tudatosságnövelő központot, egy az internetes forróvonal szolgáltatók nemzetközi szövetsége által szervezett forróvonalat és egy segélyvonalat. Az utóbbinak az a feladata, hogy tanácsot adjon a fiataloknak, a szülőknek és a tanároknak a káros online tartalmakkal és magatartásformákkal kapcsolatban. A forró vonalakon ezzel szemben névtelenül lehet bejelenteni illegális tartalmakat, például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. Hazánkban szintén van ilyen szolgáltatás. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Magyarországi Központ a hálózat más tagjaihoz hasonlóan egy tudatosságnövelő központot, egy a káros vagy jogsértő online tartalmak bejelentését szolgáló forróvonalat és egy lelkisegélyvonalat üzemeltet krízishelyzetben lévő gyermekek és a gyermekekért aggódó felnőttek számára. Emellett rendezvényeket szervez, tananyagokat állít össze és kutatásokat folytat a gyermekek internetes biztonságának témájában. És végül, de nem utolsó sorban, fontos szerepet vállal a biztonságos internet napjára szervezett programok népszerűsítésében. A Safer Internet központok foglalkoznak digitális identitásunk védelmével is. A belgiumi központ meghatározása szerint az alkotja digitális identitásunkat, amit online magunkról önszántunkból megjelenítünk. Amellett, amit közvetlenül mondjuk a Facebookon vagy a TikTokon megosztunk, magában foglalja a neten mindenütt hátrahagyott digitális lábnyomunkat. Azaz, amit a különféle fórumokon posztolunk, a fényképekhez fűzött megjegyzéseinket, a petíciókhoz adott aláírásainkat, az online posztolt véleményeinket és ajánlásainkat, mindent.

0: Tehát az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2022. decemberében írt alá. A nyilatkozatban az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy megvédik az embereket a kiberbiztonsági kockázatokkal és a kiberbűnözéssel szemben, ideértve a személyes adatok megsértését és a személyazonosságlopást is. Hogy a személyes adatok nagyobb védelmet élvezhessenek, és az emberek maguk rendelkezhessenek saját digitális személyazonosságuk felett, az EU egy európai digitális személyi adattárca bevezetését indítványozta. Ennek az új eszköznek a segítségével majdan mindenki biztonságosan és egyszerűen igazolhatja online a személyazonosságát. A digitális személyi adattárcát az egész EU-ban elismerik majd. A felhasználók egyetlen kattintással biztonságosan megadhatják az adott helyzetekben kért személyes adataikat, például az életkorukat vagy az állampolgárságukat, anélkül, hogy bármilyen további információt meg kellene osztaniuk, amely alapján azonosíthatók lennének. A digitális személyi adattárcát használók teljes mértékben rendelkeznek majd személyes adataik felett, hiszen minden alkalommal megválaszthatják, hogy pontosan mely adataikat kívánják megosztani. Hogy konkrét példát mondjunk, egy online platformon regisztráláskor nem lesz muszáj megadni a születési időnket ahhoz, hogy közöljük az életkorunkat. Az Európai Digitális Személyazonosságról szóló rendelet 2024. májusában lépett hatályba. Rendelkezései szerint 2026-ig minden uniós országnak valamennyi uniós polgára és lakosa számára biztosítania kell legalább egy európai digitális személyi adattárcát. De mit tehetünk mi magunk saját online védelmünkért? Nekünk magunknak is van ráhatásunk arra, hogy mások mit látnak belőlünk az interneten, ezért jó, ha kétszer is meggondoljuk, mit teszünk közzé online. Emellett fontos, hogy ne fogadjuk el idegenek kapcsolatfelvételi kérelmét a közösségi médiában. Mielőtt pedig egy linkre rákattintanánk, ellenőrizzük annak hitelességét. Digitális korunkban meg annyi kihívással kell szembenéznünk. Ezzel együtt azonban az internet számtalan előnnyel is jár. Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy az interneten mindenki biztonságban legyen, és valamennyiünk jogai védve legyenek. De ez ugyanúgy a mi felelősségünk is. Így hát tájékozódjunk és vigyázzunk magunkra és másokra az interneten is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De fem nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet fortsætte.
2: All of you on this beautiful hotel.
3: Animateurs, animateurs à Bordeaux.
4: Tell us what do you want, and I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Film Festival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Filmfestival. Den anden film, Daume, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller Mathieu Diop. I slutningen af 2021 er 26 kongelige skatte fra kongeriget Daume på vej til at blive sendt fra Paris til deres hjemland, der i nutiden er Republikken Benin. Disse artefakter blev sammen med tusindvis af andre stjålet af franske koloniale tropper i

0: červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují. Dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost. Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: La darba i Joe Letty. Il membro del Parlamento Europeo jistaw jassumu diversi ruoli. Jistaw jiservu bħala l-President jew bħala l-Viċi-President tal-Parlament Europeo, jinaqdu f'kumitati, jew saħansitra jisiru osservaturi. Minkejja li hija pożizzjoni li nisimgħu inqas dwarha, ir-ruol ta' osservatur xorta huwa ruol importanti daqs l-oħrajn fi dan il-Parlament. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi jfisser li tkun osservatur sabiex nifhmu aħjar min jista' jsir osservatur, x'inhu d-dmirijiet tiegħu u kif jopera.
2: L-elezzjonijiet jiffurmaw il-bażi ta' demokrazija li tiffunzjona. Fi ftit kliem, l-osservazzjoni elettorali hija mod kif niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ħilsa u demokratiċi. Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti f'dan il-proċess billi jibha d-delegazzjonijiet biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti meta jiġu mistiedna jagħmlu dan mill-awtoritajiet nazzjonali.
1: Il-Parlament ilu josserva l-elezzjonijiet f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea mill-1994. Meta pajjiż jistieden il-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet tiegħu, il-delegazzjoni tal-Parlament twettaq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħha f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u ma' istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra. F'dawn l-aħħar 20 sena, l-Unjoni Ewropea wettqet aktar minn 200 missjoni ta' osservazzjoni elettorali f'madwar 75 pajjiż. Illum il-ġurnata, il-Parlament Ewropew jibgħat sa 12 delegazzjoni fis-sena biex josservaw l-elezzjonijiet madwar id-dinja. Dawn id-delegazzjonijiet jingħaqdu ma' missjonijiet aktar fit-tul li jkunu diġà għaddejjin bil-ħidma tagħhom u li jkunu qed jitmexxew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.
2: Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali f'dawn il-missjonijiet. Kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea hija mmexxija minn membru tal-Parlament Ewropew li jinħatar bħala l-Kap Osservatur mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet normalment jinkludu 7 membri tal-Parlament Ewropew li jagħmlu parti minn gruppi politiċi differenti. Dawn iqattgħu madwar 4 jew 5 tiegħim fil-pajjiż u jiltaqgħu mal-awtoritajiet lokali, mal-partiti politiċi, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' osservaturi oħra. Ma tu le elezioni ti infuso, il membro del Parlamento Europeo vi osservava il tu o l'elu tra votazioni. Il processo tra votazioni o l'atta al voti fil posti tra votazioni o posti tra. Jihdu sem u kol f'konferenza stampa biex jiprezentaw is-sejbiet preliminari tagħhom.
1: Peress li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom esperjenza diretta bħala kandidati għall-elezzjonijiet, dawn jifhmu l-isfidi u l-sfumaturi tal-elezzjonijiet. Dan jagħtihom perspettiva unika u jgħinhom jimmonitorjaw il-proċess b'mod effettiv. Il-preżenza tagħhom issaħħaħ ukoll il-viżibilità u l-leġittimità tal-missjonijiet ta' osservazzjoni. Naturalment, il-membri tal-Parlament Ewropew jimxu ma' kodiċi ta' kondotta strett matul dawn il-missjonijiet. Għandhom jevitaw il-konflitti ta' interess, ma jitħallewx jinterferixxu mal-proċess elettorali u ma jistgħux jikkummentaw dwar il-kandidati jew dwar kwistjonijiet politiċi qabel ma ssiru l-konferenza stampa uffiċjali. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu imparzjali u kredibbli.
2: Per eżempju, il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea tal-2023 fiż-Zimbabwe sabet li fil-waqt il-qafas legali seta' jipprovdi bażi adegwata biex isiru elezzjonijiet f'konformità mal-standards internazzjonali, l-implementazzjoni tiegħu kienet difettuża. Dan wassal għall-ambjent inġust u intimidanti għall-votanti. L-eks membru tal-Parlament Ewropew u kap osservatur Fabio Massimo Castaldo spiega li minkejja li Zimbabwe qabel li jagħti aċċess lid-delegazzjoni għal proċess elettorali ta' dan il-pajjiż, il-missjoni ltaqet ma' xi ostakli. Dan enfasizza l-ħtieġa għal titjib sinifikanti sabiex il-pajjiż jissodisfa l-istandards elettorali reġjonali u internazzjonali.
1: Kif nistgħu naraw, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ u l-promozzjoni tad-demokrazija madwar id-dinja. L-għan ewlieni tagħhom huwa li jgħinu l-pajjiżi jorganizzaw elezzjonijiet ġusti, ħielsa u demokratiċi, billi jannalizzaw il-proċessi elettorali u jipprovdu valutazzjonijiet indipendenti u imparzjali. Biex issir taf aktar dwar il-pożizzjonijiet u rwoli importanti l-oħra fih dan il-Parlament imsemmija f'dan l-episodju, bħal President tal-Parlament Ewropew, il-Viċi Presidenti jew il-Kumitati, nistednu ki segwi l-episodju l-oħra tas-sensiela ħallina mill-klim tqil.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Nadal trwa wojna Rosji z Ukrainą. Powoduje ona ogromne szkody środowiskowe, które z miesiąca na miesiąc są coraz poważniejsze. Wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku zwiększyło jeszcze skalę zniszczeń, ale i zwróciło uwagę opinii publicznej na środowiskowy wymiar tej wojny. W tej audycji dowiesz się więcej o drastycznym wpływie tego konfliktu na środowisko. Od rosyjskiej interwencji zbrojnej w 2014 roku, a zwłaszcza od inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą pochłonął tysiące ofiar. Stał się przyczyną kryzysu uchodźczego i gospodarczego oraz spowodował ogromne szkody środowiskowe. Działania Rosji pozostawiły głęboki ślad na krajobrazie naturalnym w całej Ukrainie. Zniszczenia obiektów przemysłowych spowodowały skażenie powietrza, wód i gleby. To z kolei stanowi zagrożenie zdrowia ludności cywilnej, która jest wystawiona na działanie toksycznych substancji i ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Wojna wpływa także negatywnie na różnorodność biologiczną Ukrainy. Pożary lasów, wylesianie, wybuchy i budowa umocnień zagrażają zwierzętom i niszczą ich naturalne siedliska. Zniszczenia nie ominęły też rezerwatów przyrody i parków narodowych. Działania zbrojne w okolicach Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej w Europie, dodatkowo pogłębiły zagrożenie. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy szacuje, że od początku wojny do połowy lipca 2023 roku koszty zniszczenia środowiska z powodu inwazji Rosji wynoszą około 53 miliardów euro. Program ONZ do spraw ochrony środowiska analizuje wpływ wojny na środowisko naturalne Ukrainy. Jego eksperci zwrócili uwagę, że Ukraina mierzy się z wieloma kryzysami. Wynikają one ze skażenia środowiska chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami. Są także związane z używaniem broni i sprzętu wojskowego. Zniszczona została również kluczowa infrastruktura Ukrainy, wiele obszarów miejskich i obszarów naturalnych. Wojna naraziła też na szwank produkcję rolną tego kraju. A ma ona przecież ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki Ukrainy, ale i dla zapewnienia żywności na świecie. Rozległe zniszczenia i skażenie chemikaliami z min, zrujnowanych zakładów przemysłowych oraz wysadzonych ładunków dotknęły miliony hektarów gruntów rolnych w Ukrainie. Jak wynika z dostępnych dowodów, siły rosyjskie zniszczyły 6 czerwca 2023 roku tamę w Nowej Kachowce, największą w Ukrainie. Międzynarodowa opinia publiczna potępiła ten czyn. Określiła go jako ekobójstwo i największą katastrofę środowiskową w Europie od czasu Czarnobyla. Ogromna fala powodziowa, która powstała po wysadzeniu tamy, zalała tysiące hektarów ziemi. Zginęły dziesiątki ludzi, a tysiące osób musiało opuścić swoje domy. Wskutek powodzi ludność straciła normalny dostęp do wody pitnej. Zniszczeniu uległy też systemy nawadniania. Do środowiska przydostało się wiele ton zanieczyszczeń. Z wodami Dniepru dostały się one do Morza Czarnego, nad którym leży 6 krajów, m.in. Rumunia i Bułgaria, i które połączone jest z Morzem Śródziemnym. Wpłynęło to na ekosystemy morskie w całym regionie oraz w innych krajach. Wysadzenie tamy na Dnieprze stworzyło także zagrożenie zakłócenia pracy elektrowni jądrowej w Zaporożu. A to dlatego, że tama była głównym, choć nie jedynym źródłem wody do chłodzenia reaktora elektrowni. Ukraina domaga się od Rosji reparacji wojennych, zwłaszcza za szkody środowiskowe. Wraz z partnerami międzynarodowymi poszukuje sposobów, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Choć w ukraińskim kodeksie karnym ekobójstwo jest przestępstwem już od 2001 roku, słychać argumenty, że kwestię tę należy rozpatrzyć na szczeblu międzynarodowym. Ma to zagwarantować odpowiedni poziom odpowiedzialności i odszkodowania. Uzyskanie reparacji wojennych to jednak bardzo złożony proces, a na każdej drodze do ich uzyskania roi się od wyzwań. W tej dziedzinie jest też bardzo mało precedensów. W styczniu 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia Trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Uznał w niej związek między działaniami wojennymi a długofalowymi zniszczeniami środowiska naturalnego i klimatu. Europosłowie wsparli w tej rezolucji zalecenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by stworzyć Międzynarodowy Rejestr Szkód. Miałby on służyć jako źródło informacji dla przyszłych roszczeń z tytułu zniszczenia środowiska naturalnego i klimatu. W połowie czerwca 2023 roku Parlament przyjął kolejną rezolucję o odbudowie Ukrainy bez szkód dla środowiska. Europosłowie potępili zniszczenie przez Rosję tamy w Nowej Kachowce, które spowodowało ekobójstwo i stanowi zbrodnię wojenną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
4: Kto pomohol vybudovať dnešnú Európu? Neboli to len inštitúcie a zmluvy, boli to ľudia. Za každým krokom na ceste k európskej integrácii stoja jednotlivci, ktorí obhajovali demokraciu, presadzovali ľudské práva a prispievali k zbližovaniu jednotlivých krajín. Európsky parlament vytvoril v snahe vyzdvihnúť tento prínos nové ocenenie. Európsky rad za zásluhy. Ide o prvé občianske vyznamenanie svojho druhu, ktoré udeľuje inštitúcia Európskej únie. O jeho prvých držiteľoch informovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá pri tejto príležitosti uviedla.
5: Európu vždy formovali pozoruhodné ženy a muži zo všetkých oblastí spoločnosti, ktorí mali odvahu povzniesť sa na našu búrlivú minulosť, preklenúť rozdiely, prelomiť bariéry, zvrhnúť diktatúry a prekonať krízy, a to všetko s cieľom zmeniť náš kontinent a vytvoriť lepšiu budúcnosť. Toto neúnavné úsilie rozvíjať Európu treba vyzdvihnúť. Práve preto prišiel Európsky parlament s týmto ocenením a Európskym radom za zásluhy tak vzdáva poctu všetkým, ktorí nielen verili v Európu, ale takisto ju pomohli vybudovať.
6: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
4: Zoznam držiteľov tohto vyznamenania odzrkadľuje, akým mnohorakým spôsobom môžu ľudia prispieť k rozvoju Európy. V najrôznejších oblastiach od politiky a diplomacie až po ľudské práva, vedu či kultúru. Najvyšším ocenením je pritom významný držiteľ Európskeho radu za zásluhy. Bolo udelené bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, poľskému demokratickému lídrovi a bývalému prezidentovi Lechovi Valensovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ďalší vedúci predstavitelia a osobnosti boli poctení ako čestní držitelia alebo držitelia Európskeho radu za zásluhy. Sú medzi nimi bývalí prezidenti, politici, humanitárni pracovníci, vedci a umelci, ktorí výrazne prispeli k európskej integrácii a podpore európskych hodnôt. Spomeňme spomedzi nich napríklad bývalého rakúskeho spolkového kancelára Wolfganga Schüssela, kardinála a štátneho tajomníka Svätej stolice Pietra Parolína či členov írskej skupiny U2. Európsky rad za zásluhy vznikol v roku 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumannovej deklarácie, ktorá je všeobecne považovaná za moment zrodu Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Únia je viac než len inštitúcie alebo politiky. Je aj príbehom ľudí, ktorí v ňu verili a prispeli k tomu, aby sa rozvinula do dnešnej podoby. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
7: Ako nám sa politicky stavoby razlikujú, svi smo svjesni da je izbor Európskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka – kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Weil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Weil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Weil Djevojački Jacob rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
8: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
7: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Veja i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoan radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
8: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rane Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
7: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
8: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Veil."
7: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Vej metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
8: "Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija."
7: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
8: Europa nosi nadu u napredak.
7: Kad je Simone Veil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Veil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
8: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
7: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije Ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
9: On entend souvent parler de la législation européenne élaborée à Bruxelles, mais que se passe-t-il lorsque cette législation n'est pas respectée ou quand les pays ne s'accordent pas sur leur interprétation? C'est là qu'intervient la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice est l'autorité judiciaire de l'Union européenne. Sa mission ? Veiller à ce que le droit de l'Union soit interprété et appliqué de la même manière dans tous les États membres. Cela signifie que les pays, les institutions et les entreprises suivent tous les mêmes règles et que vos droits en tant que citoyens de l'Union européenne sont protégés. La Cour de justice est située à Luxembourg. Elle se compose de deux organes principaux. Le premier est la Cour de justice proprement dite. Elle intervient lorsque les juridictions nationales ont un doute sur la manière d'interpréter le droit de l'Union. Elles peuvent alors demander ce que l'on appelle une décision préjudicielle. La Cour examine également certains actes de l'Union pour déterminer s'ils doivent être annulés et traite les recours sur des points de droit portés devant le tribunal. Ce tribunal, justement, est le deuxième organe qui compose la Cour de justice. Il s'occupe principalement des affaires introduites par des particuliers, des entreprises ou des organisations, notamment lorsque ceux-ci contestent des décisions prises par les institutions de l'Union. La Cour de justice dispose d'un juge pour chaque État membre. Ces juges sont assistés par des avocats généraux qui apportent des avis juridiques indépendants pour aider la Cour à prendre ses décisions. Les audiences sont publiques et l'interprétation est assurée dans les 24 langues officielles de l'Union. Le premier président de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était Massimo Pilotti, un juge italien. Dans son discours inaugural de 1952, il a résumé l'esprit de la Cour avec ces mots.
10: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
9: Les juges de la Cour n'aspirent qu'à une seule chose, se montrer dignes de la confiance que leur accordent les États membres, c'est-à-dire se consacrer entièrement au bien de la communauté.
10: Al bene della comunità.
9: Alors, sur quel type d'affaires la Cour de justice se prononce-t-elle ? Voyons tout cela en détail. Premièrement, la Cour de justice règle les litiges lorsque les pays enfreignent le droit de l'Union, par exemple lorsqu'un État membre ne met pas correctement en œuvre une directive de l'Union. Deuxièmement, elle intervient lorsque les juridictions nationales demandent de l'aide. Si, par exemple, un tribunal italien ou polonais ne sait pas comment interpréter une règle de l'Union, il peut demander des éclaircissements à la Cour de justice. Et troisièmement, la Cour de justice traite les affaires dans lesquelles les décisions des institutions de l'Union sont contestées. Imaginons que le Parlement européen ou la Commission européenne adopte un règlement que certains estiment contraire aux droits fondamentaux. Si la Cour de justice partage cet avis, elle peut annuler le règlement en question. L'un des arrêts de la Cour les plus célèbres date de 2017. Cette année-là, elle a déclaré que l'entreprise Uber était une entreprise de transport et pas seulement une plateforme numérique. Cet arrêt a changé la manière dont l'entreprise est réglementée en Europe. En quoi est-ce que tout cela vous concerne ? S'il vous arrive d'acheter en ligne, si vous travaillez à l'étranger ou si vous êtes préoccupé par la protection des données, la législation de l'Union a une incidence sur votre vie. Et la Cour de justice veille à ce que cette législation soit appliquée de façon juste. Les arrêts de la Cour créent des précédents qui façonnent les futures politiques de l'Union sur des questions telles que la migration, l'action pour le climat ou les droits des consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une grande décision européenne ou d'une bataille juridique sur les droits numériques, sachez que la Cour de justice travaille en coulisses pour défendre l'état de droit dans toute l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par Europarle Radio, la web radio du Parlement européen.
11: Ní fiscadíireach fós líon na galíní agus na man a dalinn ceirú balganú na ban. Tá sonraí anna díocha ann a thugann léirúir chuitianta atá sé. Bunna ar na sonraí san, measan UNICEF gur curiaigh builchanúna 200 milliún galíní agus ban ar a leiad i dtíras trucha. Ina haonta san tá buil ann go dóilá sé de thart ar 4 milliún galíní gach blian. Tá ag éisteacht le, ag ordú an chaidáin, rachtíoch níos fear. In San Agranza, fech meter Nos Barbara in an intercuru vuil ganúna ban agus Calini. Tastian o Parliament na Hórpa dira chur leis an nos hu fósach sa. Cadas curu bol ganúna ban an? Se vien a gest leis na gach ganáha vahariin buil ganúna ban nu a yenan dachar daif dain ganó ar chuis nach muinan le cuisi leis. Buinan na dina ta fragrach as las as cuis na cultúrha religiúnacha nu sa sílta chun údar a hort dan nos diaválach. Is Calini óga fe van ishe cuigdiog iad na hirspartig de ganá. Sfeid leis an gyrú efuchtí trom chuisicha láhracha agus fadtermacha vahege ar hlainta agus falainan na hirspartach ní na chúna. Ní óhain sannach ní léon tarifa a buint leis an nós don tláinte. Si an African Itis cuitianta ina dailíon sé, ach bíon sé le feiscinta díortha sa bhean ithir agus in san áise chomá. Ach tuairiscíte go dailíon an nós diabhálach sa níos congríad an bheile nó mar cheapfaí. Tá thart rééis iospraiteig nó iospraiteig éidirthe a aithint is séhil stáit déag do chud nénta sé ar a laghad. Ar bhí ábharí an taal, ní ann de staidir bhí fagóil de chud néantais fé líon na gásna de chiú bail ganúna ban in san Áirip. Ach is óldóing an méidsa, tá na milliúin fós a mhéal. Cé go laidú feicé ar an umláin ar an líon cásna de chiú bail ganúna ban le trucha blian nós. Níl dul chun cín déanta gach tír agus bhí ráta an laidathe san nabh hasfach. Tá chiú bail ganúna ban aithanta ag na náisiún éantaithe mar nós diabhálach ar gáfáil réig leis go homláin fé rávíle trucha. Chun an cuspóir san a bhaintamach, tá an séú lá de bhí feabhra animnathe ag na náisiún éantaithe, mar lá idirnáisiúnta na neamhálaithe ar chiú bail ganúna ban. Ar an lá san tróiríonn na náisiún éantaithe iarrachtaí chun feasacht a bhuascailt féin nós diabhálach san. Ach ní iad na náisiún éantaithe amháin atá an man an chóiric san, tá chuile na Hórpa páirteach ann chomá. In 2016, ghlach sí Convenciún Istanbul maidir le fréigean in aghaidh na man a chosc agus a chóiric. Sé sin an chéad chonra a aithníon gur bán de chiú bail ganúna ban in san Áirip. Leag turmach reint obligáidí sonracha ann chun curaghine an nóis agus é a chóraach agus chun tacú le hiospraiteig. Honig an Convenzione Weimar Dere an Gaedla de Vierafor Gravi le Fis a Tree. Fech mi den isch Nantes Fein, in de Hecht die Wachtige Agus Bartisch top Wintermachke, Agus Erwil Bartage. Nielen Aurison Fein Darker le Ritter Martis an Antes le Curu Balganuna Ban. Tug to le Fissa an Gurbonnen an Nos Agus Sort Mio Side Lani Agus Fregen inschkne Vonnehe. Tá geluain tugché an antas deire chuir leis an dá rud san. Ina háanta san is sóú é a réon lehan cheart an duine mar thompla an cheart chun na sláinte an cheart a bheith séar ó chéastóireacht agus iadé chuálach bhí réana nó háireach agus an cheart chun na bathe i gcásna ina maríon an ciú daoine. Tá na cheart a déana banúsacha san cuadathe i gceart an cheart a banúsacha an antas orpaig. Nuair chuirtear an imirce in san áireamh, is dacra fós fearrachán dhéanamh ar an nós diabhálach san. Den an hart ar 5,000 ban agus cailín ó hirthe ina dáilíonn ciú bailganúna ban iarratas ar Harman i dtíortha an aontais gach bliain. Meastar go mbíonn buint díreach ag an nós le 1,000 iarratas díobh san ar a laghad. Tá méadú seasta tagtha ar an bhigiúr san ó 2008. Agus ard ar tuairt ar lochlucht na níospaitach, i dror an aontais maidir le cineálacha ghlacha Tearman luaite go sonrach gúil na híospaitag san ar na hiarrthóirí Tearman is lochlí. Tá sé tátach an áras íospaitigh éidirthe a chosant, a cad mí eolain na daoine doling iomhartaí an chiarathe bailganúna ban Hanna. Cé nach bhfuil le si ag an aontas fós tá ceangailte go thaobh an dlíide agus a d'fhéadfadh mná chosant ar a réigean, tá ionstraimí ábhartha eile ann. Mar thompla, féin dror maidir le cearta íospaitach, is ceanglais dlíthuaile seirbhísí tacaíochta chur ar fáil d'íospaitigh an a réigean, ciarú bailganúna ban in san áireamh. An cospóir deirg ná athrú cultúrtha fad téarmach agus inmhuaithe a spreaga i meas pobal a gcuitine. Sin an taon slí le deire iomlán a chur leis. Cé go bhfuil an taontas a chur bairte gona ciarú bailganúna ban in san áireamh i ngach ceann dá réimsí bairtis, is freagracht do chuid na mailstad éanairí a roinnt fad is na bairte práinnacha atá taistáil le deire a chur leis. Is fíor é sin go háirithe ó thaobh an dlí a chur in daoine dhéanann an nós diabhálach san. Féin dlí náisiúnta in ngach bailstad is féidir an dlí a chur na daoine atá freagracht as an gcuirú anois. Is féidir caitheamh leis an nós mai gníomh cuirúil ar le nó mai gníomh lena nenta diabháil nó gortúd an chorp. I bhíonna sé nádúr an nóis áfach, is beag cás a thugtar os cór cuairte in áiríre. Tá Parliament na Háirpa ag éilimh go gcuirfí an dlí ar dhéantóirí na cuire ón mlíon 2001. Agus tá dulchan cín le feiscint, is tá siotach an aontas sin is é tá cúil leis na bailstáit an dlí a chur ina daoine tá freagrachas an gcuir. Tá go leor ibre déanta ag an Parliament agus ag a cuistóm cheart an amann agus an chóin na sinscne chun feasacht a bhuascail féin nós. Chabhaigh sé sin le tosaíocht a dhéanamh de rolling leic le ciarú bailganúna ban ar bhonn idirnáisiúnta. Tá trí chiné a tastáil sa chur chuige chun go gcuirfear deire leis an nós fé 2003. Cosc, cosant agus ún chuaisibh. Is fada an chonar atá roing ach tá an teachtracht sa léir ar leiad, ná ghlacamís le ciarú báil ganúna ban. Sí Parliament na Háirpa chur an podchéil a sa in bhór láthair. Is féidir éisteacht de tuile podchéil tí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Háirpa.
12: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ivadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.